0: Aduh, raos pisan suaranya Mama Reni. Suaranya Mama Reni merdu.
1: Merdu kayak Blackpink.
0: Sar, yes.